0: Európai Tanács, az Európai Unió Tanácsa, Európa Tanács.
1: Ön is tanácstalan? Ember legyen a talpán, aki különbséget tud tenni közöttük. Sokakat megtévesztenek a hasonló nevek, pedig három különböző intézményről van szó. Lássuk egyenként, hogy pontosan mivel foglalkoznak.
0: Kezdjük az Európai Tanáccsal. A 27 uniós tagország állam, illetve kormányfői alkotják, így például tagja a magyar miniszterelnök, a német kancellár, a francia elnök, az olasz miniszterelnök, és így tovább. Mindegyikük saját országa képviseletében egyenrangú félként vesz részt az intézmény munkájában. Az Európai Tanácsnak állandó elnöke van, akinek megbízatása 2,5 évre szól. Mandátuma egyszer újítható meg. 2024 óta António Costa, Portugália korábbi miniszterelnöke tölti be ezt a tisztséget. Az Európai Tanácsnak emellett az Európai Bizottság elnöke is tagja.
1: Az intézmény évente legalább 4-szer ülésezik, hogy meghatározza az Európai Unió politikájának irányát és prioritásait. Uniós jogszabályokról nem tárgyal vagy szavaz. Az a feladata, hogy felhívja a figyelmet az EU szempontjából fontos problémákra, és felvázolja a megoldásukhoz szükséges lehetséges lépéseket. Váratlan eseményeknél és válsághelyzetekben ott áll a kormányrúdnál. Gondoljunk csak az ukrajnai háborúra, a koronavírus világjárványra, a Brexitre vagy a pénzügyi válságra. Emellett az Európai Tanács javasolja és nevezi ki a jelölteket számos magasrangú uniós tisztségre. Például az Európai Központi Bank élére, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének és az Európai Bizottság elnöki posztjára.
0: Könnyű összetéveszteni a nevét a két másik tanáccsal. De van egy trükk, ami segíthet. Jegyezzük meg a következő mondatot. Az Európai Tanácsban Európa vezetői teszik ki az íre a pontot. Erről biztosan eszünkbe fog jutni, melyik intézményről van szó és mi a feladata.
1: Az Európai Tanácsnak és az Európai Unió Tanácsának egyaránt a brüsszeli Európa épületben van a székhelye. Ez utóbbi, tehát az Európai Unió Tanácsa foglalkozik a napi szintű jogalkotási munkával. A miniszterek tanácsának is hívják, mert az egyes uniós tagországok kormányainak szakminiszterei vesznek benne részt. Hogy melyikük, az attól függ, hogy éppen milyen szakpolitikai terület van terítéken. Pénzügyekről például a gazdasági és pénzügyminiszterek, jogi természetű kérdésekről pedig az igazságügyminiszterek tanácskoznak. Üléseiket az a miniszter vezeti, akinek a tagországa az adott időszakban a tanács soros elnökségét adja. Rotációs alapon fél évente más-más tagország veszi át a stafétabotot.
0: Az Európai Unió Tanácsa az Európai Parlament mellett az Európai Unió társjogalkotója. Az uniós költségvetést is közösen fogadják el.
1: Hogyan lehet a legkönnyebben megegyezni, kik ők? Ez az egyetlen a tanácsok közül, amelynek szerepel az Európai Unió a nevében. És az egyetlen, amelynek két neve is van, hiszen a miniszterek tanácsának is hívjuk. Ebből rögtön tudjuk, kikből is áll és mi a feladata.
0: És végül nézzük az Európa Tanácsot. Nem uniós intézmény, hanem önálló nemzetközi szervezet. Mind a 27 uniós ország a tagja, de jóval több ország alkotja, mint az Európai Uniót. Tagja például az Egyesült Királyság, Törökország, Svájc és Liechtenstein is, hogy csak néhányat említsünk. Összesen 46 ország.
1: Az Európa Tanács 1949-ben alakult, a legrégebbi kormányközi szervezet Európában. Székhelye Franciaországban, Strasbourgban van, ahol az Európai Parlament hivatalos székhelye is. Amíg nem volt saját épülete, a parlament az Európa Tanács főépületében, a Palais de l'Europe-ban tartotta plenáris üléseit.
0: Az Európa Tanács fő feladata az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság védelme. Saját igazságügyi hatósággal is rendelkezik, ez pedig az Emberi Jogok Európai Bírósága. Itt tehetnek panaszt azok a polgárok, akik úgy vélik, hogy hazájukban megsértették a jogaikat, és ott már az összes jogorvoslati lehetőséget kimerítették.
1: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának anyaintézményeként az Európa Tanács azon dolgozik, hogy ne is forduljanak elő ilyen emberi jogi jogsértések. Először is nemzetközi egyezményeket hoz tető alá, amelyek jogilag kötik az aláíró részes feleket. Az első és legfontosabb ezek közül az Emberi Jogok Európai Egyezménye, amely az intézmény tevékenységének sarokköve. Az Európa Tanács összes tagja aláírta. Felsorolja azokat az alapvető jogokat és szabadságokat, amelyek védelemre szorulnak.
0: Az Európa Tanács figyelemmel kíséri ezeknek a jogoknak a helyzetét az összes tagállamában, és ajánlásokat ad ki, ha valamely területen hiányosságot észlel. Szót emel például az erőszak, a korrupció, a rasszizmus, az embercsempészet, a terrorizmus ellen, valamint a szólásszabadság korlátozása és a választások tisztasága kapcsán.
1: És hogy nem uniós szervezetként hogyan tudjuk a legkönnyebben megkülönböztetni a két másik tanácstól? Földrajzi értelemben gondoljunk Európára, kontinensként. Ennek a nemzetközi intézménynek több európai tagja van, mint az Európai Uniónak. Magának a kontinensnek a neve szerepel az elnevezésében, íképző nélkül.
0: Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy mindhárom tanácsnak külön szerepköre van. Az Európai Tanács az Európai Unió irányát adja meg. Az Európai Unió tanácsa a jogalkotásban vesz részt. Az Európa Tanács pedig az emberi jogokat és a demokráciát védi. Közülük csak két intézmény része az Európai Uniónak, az Európai Tanács és az Európai Unió tanácsa. Az Európa Tanács külön szervezet, jól lehet ugyanazokat az alapértékeket képviseli, mint az Európai Unió. Az EU és az Európa Tanács egyaránt a szívén viseli Európa polgárainak a jóllétét, és történelmileg is szoros kapcsolat fűzi őket egymáshoz. Himnuszuk és lobogójuk is egyforma, az egységet jelképezi. A két szervezetnek rengeteg a közös célja. Európában és azon túl is a békéért és az egyenlőségért küzdenek.
1: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
2: Miškai yra labai svarbus mūsų sveikatai ir gerovei. Jie taip pat vadinami mūsų planetos plaučiais. Jiems būdinga gausi biologinė įvairovė ir jie itin svarbus kovoje su klimato kaita. Jie aprūpina mus švariu oru, maistu ir medžiagomis, stabilizuoja dirvožemį ir mažina gamtinių nelaimių grėsmę. Todėl ES nori padidinti miškų plotą ir pagerinti jų kokybę ir skatina juos saugoti ir atkurti. Klausotės tinklalaidės siekiant geresnių rezultatų. Geresnė teisėkūra. Šioje tinklalaidėje papasakosime plačiau apie naująją 2030 metų ES miškų strategiją. Europa yra vienas miškingiausių regionų pasaulyje. Apie 40% jos teritorijos dengia miškai, kuriuose prieglobstį randa dauguma mūsų žemyno sausumos gyvūnų ir augalų rūšių. Miškai teikia įvairią naudą. Pavyzdžiui, jie atlieka anglies dioksido absorbento funkciją, iš oro sugerdami anglies dioksidą ir taip padėdami kovoti su klimato kaita. Šiuo metu jie sugeria apie 10% viso ES išmetamo anglies dioksido. Be to, miškai teikia švarų vandenį, padeda reguliuoti vandens ciklus ir mažina nuošliaužų ir potvinių riziką. Jie taip pat gyvybiškai svarbus vietos ekonomikai, nes teikia užimtumo galimybės, juose išgaunamos tvariai naudojamos medžiagos ir jie padeda išsaugoti ūkininkavimui būtinas sąlygas. Pastaraisiais metais miškai smarkiai pasikeitė. Jie susiduria su įvairiausiais iššūkiais, darančiais poveikį jų funkcionavimui ir gebėjimui teikti visokeriopą naudą gamtai ir žmonėms. Kai kuriais atžvilgiais miškai Europoje tampa sveikesni, tačiau daugelis iš jų toliau susiduria su grėsmėmis dėl oro ir vandens taršos, buveinių ir biologinės įvairovės nykimo, gaisrų ir sausros bei miestų plėtros į miškingas teritorijas. Europos Sąjunga visada suprato miškų svarbą. 1998 metų Europos Sąjungos miškininkystės strategijoje buvo išryškinti Europos Sąjungos miškams tenkantys sunkumai ir nustatyti bendri miškininkystės politikos tikslai ir pagrindiniai principai. 2021 metais priimtos 2030 metų Europos Sąjungos miškų strategijos tikslas yra siekti platesnio užmojo Europos Sąjungos biologinės įvairovės tikslų ir skatinti mūsų miškų apsaugą, atkūrimą ir atsparumą. Strategija grindžiama Europos žaliuoju kursu, pagal kurį šios ekosistemos sudaro visuomenės, kuri iki 2050 metų turi tapti nepriklausoma nuo iškastinio kuro, pagrindą. Įgyvendinant naująją Europos Sąjungos miškų strategiją, bus išplėsti mūsų miškų plotai ir pagerinta jų kokybė, juos apsaugant ir atkuriant. Teisės aktų leidėjai nustatė griežtas Europos Sąjungoje išlikusių neliestų miškų ir sengirių apsaugos priemonės ir teisiškai privalomus gamtos atkūrimo tikslus. Jie taip pat sukūrė išmokų miškų savininkams ir valdytojams už ekosisteminės paslaugas sistemas. Pagal šią strategiją siekiama plėtoti finansinės paskatas už miškų ekosistemų paslaugas. Taip siekiama užtikrinti, kad miškai būtų tvarkomi tvariai. Todėl Europos Sąjunga skatina statybų sektoriuje naudoti tvariai paruoštą medieną, o tvarioje miškotvarkoje taikyti visoms pusėms naudingas priemones. Šią strategiją taip pat siekiama geresnio supratimo, kas vyksta su mūsų miškais. Pagal strategiją bus pagerinta miškų stebėsena ir užtikrinta, kad Europos Sąjungos šalys kurtų savo miškų apsaugos planus. Pagal Europos žaliąjį kursą Europos Sąjunga yra įsipareigojusi iki 2030 metų pasodinti dar bent 3 milijardus medžių ir padidinti jau esamų miškų ekosistemų atsparumą ir biologinę įvairovę. Medžiai turi būti sodinami visapusiškai laikantis ekologiškumo principų. Tai reiškia, kad tam tikras medis turi būti sodinamas tinkamoje vietoje deramu tikslu. Europos Sąjunga ir jos valstybės narės, remdamos miškų atkūrimą ir siekdamos šio tikslo, įgyvendina įvairią politiką ir iniciatyvas. Jos finansuoja miškų atkūrimo ir įveisimo projektus, tvarios miškotvarkos praktiką ir žaliųjų koridorių kūrimą. Atkurdama sunykusias miškų ekosistemas ir skatindama tvarios miškotvarkos praktiką, Europos Sąjunga padeda švelninti klimato kaitą ir visame pasaulyje išsaugoti biologinę įvairovę. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos Parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
3: Lux. Gradam scanna neachta lacht fecana na horpa fiha fiha cuig. Isid seo na cuig scannan a feisano meacht da gradam lacht fecana lux fiha fiha cuig. Animal, dahumi, flu, intercepted, agus Julie keeps quiet.
4: Is ganan dramatoile animal, is grí agus is stuarn scannan ar gregoch so fiha exachu. Feigrian na grega olivian an iran siam siachta in anad sira ilain in uil gachfad in sanarav dan sezoit fasoachta ganohoch. Si Calia Canara an grúpa. De réir mar Éirín an Sauvinius seo agus an brú ibre dul a méid, líon a níonta go traume na hana metair agus nochtar strachailt Calia sa dorchtas. ach nur chuirt an a spot sílse a siúl a rís, caffar lanúint a raig leis an siúl.

0: Основната му цел е обмяна на опит и методи на работа с млади хора с увреждания или в риск от социално изключване. Проектът се фокусира и върху осведомеността за менструалното изключване, насърчаването на гинекологичното здраве и разработването на ефективни социални кампании. Програми като тази имат реално практическо въздействие, но въпреки това остават единични случаи и не са част от специална схема за целия Европейски съюз, насочена към менструалната бедност. Европейският парламент играе активна роля за признаването на менструалната бедност като пречка за равенството между половете и пълноценното участие в социалния и икономическия живот. В резолюция от 2021 година парламентът зае ясна позиция. Първо, той призова държавите членки да се справят с менструалната бедност, като гарантират, че безплатни продукти за менструална хигиена са достъпни за всеки, който се нуждае от тях. Второ, парламентът разкритикува данък тампон и насърчи всички държави членки да прилагат намалени или нулеви ставки на ДДС за менструалните продукти, съгласно директивата на Европейския съюз за ДДС. Въпросът за менструалната бедност беше разгледан и на европейско равнище по време на пленарната сесия през февруари 2026 година, когато Европейският парламент прие доклад относно разработването на нова стратегия на Съюза за борба с бедността. Текстът, който се отнася до менструалната бедност, е резултат от предложенията, представени от Парламентарната комисия по правата на жените и равенството между половете. Гласуването на този документ е още една стъпка напред в посока признаване на факта, че достъпът до продукти и средства за менструална хигиена в по-широк смисъл е част от борбата на Европейския съюз срещу бедността и социалното изключване. Менструалната бедност не е просто личен проблем. Става въпрос за равенство между половете, здраве и човешко достоинство. Когато някой пропусне училище или работа, защото не може да се справи с менструацията си, губи цялото общество. Европейският парламент включи този въпрос в политическия дневен ред. Но истинската промяна изисква действия, както на европейско, така и на национално и местно равнище. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент.
1: Euroopa Parlament mängib Euroopa Liidus tarbija õiguste kaitsel otsustavat rolli. Euroopa Liidus elab üle 450 miljoni tarbija, mistõttu on äärmiselt tähtis, et neid õiglaselt koheldakse ning et turg oleks läbipaistev ja turvaline. Millised on siis tarbijate õigused ja mis on tarbijakaitse? Tarbijaõigused on põhimõtted, mis tagavad selle, et tarbijaid turul õiglaselt koheldakse ja kaitstakse. Euroopa Liidus ei ole see üksnes kauge ideaal, vaid need põhimõtted on vormistatud õigusaktideks ja moodustavad tarbijate kaitsmiseks kindla raamistiku. Üks tähtsamaid viise, kuidas Euroopa Parlament on aidanud tarbijaõigusi tugevdada, on tarbijaõiguste direktiiv, millega ühtlustatakse liikmesriikide tarbijakaitsereegleid. Selle direktiiviga nähti ette, et tarbijad saavad nii poest kui veebist oste tehes kõige vajaliku kohta selget ja ausat teavet. Selge peab olema nii tootekirjeldust kui toote hind, samuti kohale toimetamise ja kauba tagastamise tingimused. Peamiste Euroopa Liidu tarbijaõiguste seas ongi esikohal õigus selgele ja läbipaistvale teabele. Ükskõik, kas ostate toodet või teenust, peab seda pakkuv ettevõtte esitama selle kohta täpset ja arusaadavat teavet. Siia kuulub üksikasjalik info toote ja teenuse kohta, selle hind, lisanduvad maksud ja kulud ning tehingu tingimused. Tarbijal on õigus ka ostust taganeda. Selleks on ette nähtud 14 päeva peale kauba kätte saamist. Taganemistähtaeg annab ostjale võimaluse ümber mõelda ja lepingus taganeda. Ostust loobumist müüjale põhjendama ei pea. Teine tähtis tarbijaõigus on kaupade kaheaastane garantii, mis on tagatud seadusega. See tähendab, et kui Euroopa Liidus ostetud kaup osutub defektseks või ei vasta kirjeldusele, on ostjal õigus see kahe aasta jooksul tasuta ära parandada või ümber vahetada lasta. See nõue kehtib kõigile Euroopa Liidust ostetud kaupadele. Kolmandaks paneb Euroopa Liit suurt rõhku tarbija ohutusele. 2023. aastal jõustunud üldise tooteohutuse määruse järgi peavad Euroopa Liidus müüdavad kaubad vastama rangetele ohutusnõuetele. See kehtib kõigile toodetele alates mänguasjadest ja elektroonikakaupadest, kuni kosmeetikatoodete ja kodumasinateni. Juhuks kui selgub, et mõni toode on ohtlik, on Euroopa Liidul olemas reeglistik, mille järgi toode turult eemaldatakse ja inimesi ohust teavitatakse. Veel üks tähtis tarbijakaitse valdkond on digitaalõigused. Kuna internetist ostmine ja digiteenuste kasutamine on üha laiemalt levinud, on Euroopa Liit kehtestanud nõuded isikuandmete ja eraelu puutumatuse kaitseks. Isikuandmete kaitse üldmäärusega nähakse ette, kuidas ettevõtted ja organisatsioonid peavad isikuandmeid hoidma. See annab inimestel oma andmete üle suurema kontrolli ning tagab, et andmeid kasutatakse vastutustundlikult ja turvaliselt. Mida see kõik Euroopa Liidu tarbijate jaoks tähendab? See tähendab, et inimesed saavad rahuliku südamega oma oste teha, sest neid kaitsevad tarbijakaitsenõuded, mis tagavad turul õiglase kohtlemise, läbipaistvuse ja turvalisuse. Samuti tähendab see, et inimesed saavad kaupade ja teenuste vahel teadlikumalt valida ning et kui ostuga tekib probleeme, siis on nende õigused kaitstud. Head ülemaailmsed tarbijaõiguste päeva! Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.
2: Imagine walking into a bakery in Paris, buying a croissant for €1.50, then hopping on a train to Brussels for €90 to enjoy moule frites for €25 near Place du Midi, all without ever worrying about checking the exchange rate or exchanging money. Today, this feels completely normal. Yet 30 years ago, crossing borders between EU countries meant dealing with the hassle of changing currencies at every step and being at the mercy of ever-evolving exchange rates. What once seemed an unavoidable part of travelling in Europe has been replaced by the everyday convenience of the euro, the single currency that now makes travel, shopping and payments seamless across 21 countries.
3: This episode of the History and Facts series highlights how the euro became a cornerstone of European integration and what it means for citizens and businesses today. The euro is much more than a currency. It's one of the most visible symbols of European integration and a cornerstone of the European Union's economic project. Today, it's used daily by more than 350 million people across Europe. But how does the euro area work? How did countries adopt the euro? And what role has the European Parliament played in this process?
2: The idea of the euro was born in the late 1960s. But it was the Maastricht Treaty of 1992 that laid down the roadmap for creating a single currency. It set out strict conditions for countries wishing to join, which we now call the convergence criteria. These criteria focus on four goals: stable prices, responsible budgeting, predictable interest rates, and a solid, stable currency. In short, every country had to prove its economy was ready before joining the euro area.
3: The euro was officially launched in 1999, but only for electronic payments and financial transactions. 3 years later, on the 1st of January 2002, euro banknotes and coins entered circulation, replacing national currencies in 12 countries. It was one of the biggest currency changes in history. More than 15 billion banknotes and 52 billion euros entered circulation across Europe.
2: The euro area today is made up of 21 EU countries that have adopted the euro as their official currency. Five EU countries, the Czech Republic, Hungary, Poland, Romania and Sweden, have not yet adopted it, although all are legally committed to doing so once they meet the required conditions. Denmark is the exception, thanks to a special agreement allowing them to opt out, which was negotiated in 1992.
3: Sharing a single currency means sharing responsibility. Because these countries use the same money, they must coordinate economic policies closely to ensure stability and make the most of the common currency. This coordination happens through the Eurogroup, the meeting of finance ministers from euro area countries, where economic challenges, growth plans, and budgetary policies are regularly discussed. The shift to the euro wasn't just about printing new notes. It was a massive legal and economic project. Two key EU regulations set the rules for a smooth transition, ensuring that our mortgages, employment contracts, and savings remained unchanged, and converting old currencies into the euro transparently and fairly. In short, legal continuity and economic fairness were guaranteed from day one. The euro also eliminated exchange rate costs and uncertainty for businesses operating across the euro area, making cross-border trade, investment, and price transparency simpler and more predictable. At the heart of the euro is the European Central Bank, or ECB, based in Frankfurt. Together with the national central banks of euro area countries, it forms what we call the euro system. The ECB's main mission is to keep prices stable, develop euro area monetary policy, and make sure the financial system runs smoothly. Its independence from political influence ensures credibility, and this is one of the main reasons the euro remains trusted at home and abroad.
2: The European Parliament has also played a key role in the euro from the start. It helps shape the laws that underpin the euro, oversees economic governance, and holds the ECB and other EU institutions accountable. Parliament ensures that citizens' voices are heard in debates on issues such as financial stability, consumer protection, and economic reforms.
3: A lot of people are convinced that the euro made everything more expensive. It's true that the price of some everyday items increased noticeably after the switch. But when we look at the official inflation data for the whole economy, we see a different picture. Studies by independent researchers show that the introduction of euro notes and coins only caused a small, one-off bump in inflation, often estimated at just a few tenths of a percentage point. In other words, prices did go up for some frequently bought goods, and people noticed that in their daily lives. But the overall cost of living did not suddenly surge because of the euro alone. Other factors, like wages, energy prices, and general economic conditions, played a much bigger role in how prices changed over time.
2: Like Europe itself, the euro has evolved through challenges. In the aftermath of the 2008 financial crisis and the euro area debt crisis, new tools were created, like the European Stability Mechanism, to help protect the euro area and strengthen its financial governance. These lessons help make the single currency more resilient and stable.
3: While the euro is the official currency of 21 EU countries, it's also used outside the European Union, in Andorra, Monaco, San Marino, Vatican City, Montenegro, and Kosovo. This shows the euro's appeal and importance, which go beyond the borders of the European Union.
2: Looking ahead, the euro will only continue to evolve. The ECB aims to launch a digital euro around 2029. This new form of money will be designed to complement cash, not replace it, making the euro fit for the digital age. Any steps forward will involve debate among all EU institutions, including the European Parliament, to ensure transparency, security, and trust.
3: From a shared currency to a shared responsibility, the euro remains at the heart of the European project, built on trust, cooperation, and the constant drive to adapt to a changing world. This podcast is brought to you by the European Parliament.
4: Keď práve neprebieha plenárna schôdza, poslanci Európskeho parlamentu zasadajú v parlamentných výboroch. Každý z týchto početných výborov sa špecializuje na jednu tému. Ako však fungujú? Keď hovoríme o európskych inštitúciách, niektoré pojmy sa objavujú pravidelne. V niektorých jazykoch sa podobajú alebo úplne zhodujú a to môže viesť k nedorozumeniam. Francúzske slovo Commission patrí k pojmom, pri ktorých treba spozornieť. Môže označovať Európsku komisiu, jednu z troch hlavných inštitúcií Únie. Môže sa však sťahovať aj na parlamentné výbory, ktoré sú, ako už názov napovedá, súčasťou parlamentu. Práve na tie si v dnešnom podcaste posvietime. Keď práve neprebieha plenárna schôdza, poslanci Európskeho parlamentu sa pravidelne schádzajú v parlamentných výboroch v Bruseli. Ich diskusie sú verejné a môžete ich sledovať na internete. Ako však takéto výbory vznikajú? Parlament na začiatku každého nového volebného obdobia rozhodne, ktorí poslanci budú zasedať v ktorých výboroch. Veľkosť výborov sa značne líši podľa oblasti ich pôsobnosti. Napríklad dnes, v prvej polovici 10. volebného obdobia, majú výbory 25 až 90 členov. Ich politické zloženie vždy odráža zloženie parlamentu ako celku. Na prvej schôdzi si členovia nového výboru zvolia svoje predsedníctvo, teda predsedu a najviac 4 podpredsedov. Tí majú, tak ako predsednička a podpredsedovia parlamentu, 2,5-ročné funkčné obdobie. Každý výbor má aj vlastný sekretariát, ktorého veľkosť je úmerná veľkosti výboru. Koľko výborov teda existuje a akými oblastiami sa zaoberajú? Existuje 20 stálych výborov a každý z nich sa špecializuje na konkrétnu oblasť. Máme napríklad výbor pre rozpočet, rybolov, kultúru a vzdelávanie alebo práva žien a rodovú rovnosť. Parlament môže tiež zriadiť vyšetrovacie výbory, ktoré prešetrujú nesprávne uplatňovanie unijného práva alebo dokonca jeho porušenie. Parlament niekedy na riešenie konkrétnych problémov zriaduje podvýbory alebo dočasné osobitné výbory. V súčasnosti existujú 4 podvýbory. Podvýbor pre ľudské práva, podvýbor pre bezpečnosť a obranu, podvýbor pre daňové otázky a podvýbor pre verejné zdravie. Každý z nich tvorí 30 poslancov. Funkčné obdobie osobitných výborov je 12 mesiacov a môže sa predĺžiť. To bol prípad osobitného výboru pre pandémiu ochorenia COVID-19. Bol zriadený v marci 2022, pôvodne na 1 rok a potom sa jeho mandát predĺžil o 3 mesiace. Za 15 mesiacov tento osobitný výbor zorganizoval viac ako 30 vypočutí a seminárov s viac ako 200 odborníkmi z Európskej únie a z celého sveta a s 8 európskymi komisármi. Členovia výboru naštudovali a vypracovali stovky dokumentov, zadali vypracovanie štúdií a zúčastnili sa na 6 služobných cestách. A všetko úsilie sa vyplatilo. Parlament na svojej schôdzi v júli 2023 prijal uznesenie s názvom Pandémia ochorenia COVID-19, získané skúsenosti a odporúčania do budúcnosti, ktorým sa uzatvára práca osobitného výboru. Čo teda takéto parlamentné výbory robia? Nuž, veľmi veľa vecí. Ich hlavnou úlohou je pripravovať plenárnu schôdzu, na ktorej zasadá celý parlament. Parlamentné výbory na základe legislatívnych návrhov Európskej komisie vypracúvajú správy, ktoré parlament preskúma, alebo stanoviská, ktoré zašlú ostatným výborom. Úlohe spravodajcu, ktorý je zodpovedný za tieto správy, sa budeme venovať v inom diele tohto podcastu. Parlamentné výbory analyzujú legislatívne návrhy, navrhujú v nich zmeny a vymenúvajú rokovaciu skupinu, ktorá bude na právnych predpisoch únie spolupracovať s radou. Organizujú tiež vypočutia s odborníkmi, aby sa prijímali tie najlepšie možné rozhodnutia. Na záver sa predsedovia všetkých výborov stretávajú na konferencii predsedov výborov. Tá zo svojich členov volí predsedu na 2,5 roka. Je to politický orgán, ktorý koordinuje činnosť výborov a zabezpečuje ich dobrú spoluprácu. Na záver možno povedať, že každý parlamentný výbor pracuje na konkrétnej otázke. Pozostáva z poslancov, ktorí pripravujú správy na plenárne schôdze. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke Europarl Radio.
5: Europa er en af de mest urbaniserede regioner i verden med en bred vifte af byer, der er vigtige knudepunkter for økonomisk og social aktivitet. Men byerne er ofte overbelastet, hvilket har en stor indvirkning på livskvaliteten. EU ser bytrafik som et kritisk aspekt af social inklusion og som en vigtig faktor for borgernes trivsel. Derfor er EU's mål at skabe smartere og mere bæredygtige systemer for bevægelighed i byerne. Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode ser vi nærmere på, hvordan vi kan få en grønnere, sundere og mere bæredygtig bytrafik i hele EU. Vedtagelsen af en mere bæredygtig tilgang til bytrafik er et vigtigt skridt hen mod at omstille transportsektoren til afhængighed af fossile brændsler, at opfylde FN's verdensmål for bæredygtig udvikling og at opbygge økonomisk forsvarlige, miljøvenlige og socialt inklusive transportsystemer i byerne. I 2021 godkendte kommissionen den nye EU-ramme for mobilitet i byer. Det er et meget vigtigt tiltag, der har til formål at forme fremtiden for transport i EU's byer. Det er en omfattende plan, der har til formål at ændre den måde, vi bevæger os på i byerne. På den måde kan man skabe et grønnere, mere digitalt og modstandsdygtigt system for bytrafik. Planen er udformet med henblik på at hjælpe byerne med at opfylde den europæiske grønne pagts mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 90% senest i 2040. En vigtig del af EU's nye ramme for mobilitet i byer er at fremme bæredygtige transportformer. Det betyder, at man prioriterer gang, cykling og offentlig transport frem for individuel bilkørsel. Man vil gøre disse muligheder mere tilgængelige, pålidelige og effektive og opfordrer folk til at vælge dem frem for mindre bæredygtige alternativer. Ligeledes understreges det i samme ramme, hvor vigtig en rolle digitaliseringen spiller i bytrafikken. Den digitale teknologi kan bruges til at forbedre trafikstyring, mindske trængselen og gøre den offentlige transport mere effektiv. Desuden har rammen til formål at gøre det lettere at bruge fælles mobilitetstjenester, som f.eks. deling af cykler og samkørsel, for at reducere antallet af køretøjer på vejene. Et andet vigtigt aspekt af rammen er modstandsdygtighed. EU ønsker at sikre, at byerne er forberedt på og hurtigt kan komme sig over eventuelle forstyrrelser, uanset om der er tale om ekstreme vejrforhold forårsaget af klimaændringer eller kriser som covid-19-pandemien. For at opnå sådan en modstandsdygtighed er det nødvendigt at udvikle beredskabsplaner og investere i infrastruktur, der kan modstå disse udfordringer. Inklusion er også en del af EU-rammen. Målet er at sikre, at den offentlige transport er tilgængelig for alle borgere, uanset hvor gamle de er, om de har et handicap eller om de bor i et mere eller mindre velstillet samfund. Finansiering er et andet vigtigt aspekt af den nye EU-ramme for mobilitet i byer. EU tilbyder en række finansieringsmuligheder for at støtte byers mobilitetsprojekter. Disse midler hjælper byer med at implementere innovative løsninger, såsom elektriske busser og intelligente trafikstyringssystemer. Byen Gent i Belgien er en af de byer, der har benyttet sig af denne hjælp. Med EU-midler har Gent gennemført en række tiltag for at fremme bæredygtig mobilitet. Der er f.eks. blevet indført zoner med lav udledning, og cykelinfrastrukturen er blevet udvidet. Det har været med til at reducere biltrafikken betydeligt og forbedre luftkvaliteten i byen. Siden 2002 har Europakommissionen afholdt den europæiske miljøtrafikuge hvert år i midten af september. Målet med denne uge er at forbedre folkesundheden og livskvaliteten ved at fremme ren mobilitet og bæredygtig transport i byerne. I Miljøtrafikugen opfordres byer i hele Europa til at gennemføre og fremme bæredygtige transporttiltag, og folk opfordres til at afprøve andre transportmidler end biler. Dette initiativ fremhæver ikke kun fordelene ved mere bæredygtig bytrafik, men fremmer også en kultur med aktiv medborgerskab og deltagelse i samfundet. Hen over 7 dage arrangerer de deltagende byer en række aktiviteter, såsom cykeltur, bilfri dage og workshops om byplanlægning om fordelene ved offentlig transport. Det er en uge fyldt med innovation og et kollektivt engagement i at skabe mere beboelige byrum. I løbet af de seneste 20 år er den europæiske miljøtrafikuge løbende vokset. Den finder nu sted i mere end 3.000 små, mellemstore og store europæiske byer hvert efterår. Et af de vigtigste resultater, som den europæiske miljøtrafikuge har medført, er implementering af permanente tiltag, der forbedrer bytrafikken. I 2023 indførte mange byer f.eks. e-mobilitetsløsninger og intelligente transportteknologier som en del af de permanente ændringer, de gennemfører. Lad os se nærmere på en særlig succeshistorie. Sloveniens hovedstad Ljubljana har nemlig været en pioner inden for bæredygtig bytrafik. Ljubljana har deltaget i den europæiske miljøtrafikuge i flere år, og det har medført, at der er sket store ændringer i dets byområder. Byen har fået flere gågader, forbedret sit offentlige transportnet og fremmet cykling som en bæredygtig transportform. Denne indsats har båret frugt, og Ljubljana vandt prisen som Europas miljøhovedstad i 2016. Derudover er byens luftkvalitet blevet forbedret, og indbyggerne har fået en højere livskvalitet. I maj 2023, det vil sige 2 år efter kommissionen, godkendte Europaparlamentet den nye EU-ramme for mobilitet i byer. Parlamentet understregede ligesom kommissionen et behov for bæredygtige, effektive og tilgængelige transportsystemer i byområderne for at forbedre livskvaliteten i EU. Derudover understregede parlamentet, at bytrafik skal styres af intelligente, inklusive økonomiske, overkommelige, konkurrencedygtige, bæredygtige og kombinerede transportløsninger for at opfylde EU's økonomiske, miljømæssige, digitale og sundhedsmæssige mål. Disse løsninger består af forbedringer inden for offentlig transport. Man vil opfordre til mere aktiv transport som gang og cykling, og så vil man skabe flere muligheder for mikromobilitet, som f.eks. elscootere. Selvom der er sket mange forbedringer inden for bytrafik, så er der stadig mange udfordringer, der skal overvindes. Trafikpropper, luftforurening og behovet for betydelige investeringer i infrastruktur er blandt nogle af de større problemer, der stadig skal løses. Et fortsat samarbejde mellem byer, politiske beslutningstagere og mennesker, der bor i EU, vil være afgørende for at omdanne byer og byområder og imødekomme det presserende behov for et sundere bymiljø. Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
6: Ormai ci siamo. Tra il 6 e il 9 giugno di quest'anno, milioni di cittadini di tutta Europa saranno chiamati alle urne per determinare il futuro dell'Unione Europea. Il Parlamento europeo è l'unico organo dell'Unione eletto direttamente dai cittadini e le elezioni europee sono uno dei più grandi eventi democratici al mondo. In questa serie di podcast scopriremo insieme tutto quello che c'è da sapere sulle prossime elezioni del Parlamento europeo. In questo episodio parliamo del sistema di voto.
7: Ogni 5 anni i cittadini europei eleggono i deputati che li rappresenteranno al Parlamento europeo. Quest'anno saranno eletti in tutto 720 eurodeputati, 15 in più rispetto ai 705 attuali. Il numero di deputati eletti varia da paese a paese in base al principio della proporzionalità degressiva. Ciò significa che i paesi con una popolazione più numerosa ne eleggono di più. C'è però anche da considerare che i deputati dei paesi più grandi rappresentano più persone rispetto a quelli dei paesi più piccoli. Il numero minimo di eurodeputati che uno Stato può eleggere in rappresentanza del suo popolo è 6, il massimo 96.
6: La procedura di voto varia leggermente da un paese all'altro, ma i principi fondamentali rimangono gli stessi. In molti paesi dell'Unione gli elettori possono votare per un partito politico, per singoli candidati o per entrambi. Le elezioni europee usano il sistema di rappresentanza proporzionale, che significa che il numero di seggi assegnati a un partito dipende direttamente dal numero di voti ricevuti da quel partito.
7: Per poter partecipare alle elezioni europee bisogna essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione e aver raggiunto l'età di voto prevista dal proprio paese. Nella maggior parte dei casi l'età minima è 18 anni, ma in Austria, Belgio, Germania e Malta si può votare a partire dai 16 anni e in Grecia a partire dai 17. Inoltre, i cittadini europei che risiedono in un altro paese dell'Unione possono votare sia nel proprio paese d'origine che in quello di residenza, fermo restando che ogni persona può votare in un solo luogo.
6: Parliamo ora di come si vota. Al seggio ti sarà consegnata una scheda con un elenco di partiti politici, ciascuno con i propri candidati. Puoi scegliere il partito per cui votare mettendo un segno sulla scheda accanto al nome. Tieni presente che se voti per un partito, il tuo voto contribuirà a determinare quanti deputati saranno eletti di quel partito, ma non quali. I partiti infatti preselezionano i candidati nell'ordine in cui saranno eletti in base al numero di voti ricevuti. In alcuni paesi è possibile votare per una lista oppure esprimere uno o più voti di preferenza.
7: Una volta concluse le votazioni, i voti vengono contati e la quota di seggi che spetta ciascun partito viene determinata in base alla percentuale di voti ricevuti. In questo modo si garantisce che tutti i partiti politici siano rappresentati in proporzione ai consensi ricevuti.
6: Il tuo voto deciderà chi ti rappresenterà al momento di elaborare le nuove leggi europee e influirà anche sulla selezione dei membri della Commissione europea. Queste decisioni incideranno sulla tua vita quotidiana e su quella dei cittadini di tutta l'Unione. La democrazia non va mai data per scontata. È una conquista collettiva e dunque una responsabilità collettiva e ognuno di noi ha un ruolo da svolgere.
7: Puoi ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
8: ftit nies irnexxihom jaqdu l-karriera artistika brillanti tagħhom ma' waħda politika b'saħħitha kif għamlet Marina Mercuri. Barra li kienet attriċi ċċelebrata u stilla internazzjonali tal-films, hi saret ukoll ikona politika wara l-kolb ta' stat tal-1967 fil-Greċja. Daret id-dinja iddenunzjat lid-dittatorjat u ddefendiet id-demokrazija. Wara li waqa' r-reġim, saret l-aktar ministru tal-kultura tal-Greċja li dan fil-kariga u membru fundatur tal-Partit Soċjalista Panelleniku. Mercuri ħadmet bla waqfin biex tqajjem kuxjenza kulturali fl-Ewropa u l-wirt tagħha għadu jitgawda sal-lum permezz ta' inizjattivi bħal programm tal-Kapitali Ewropej tal-Kultura u l-Fondazzjoni Marina Mercuri. Qed tisma' sensiela speċjali tal-podcast tagħna Storja u Fatti. F'dawn l-episodji qed nirrakkontaw l-istejjer tal-irġiru n-nisa li bnew l-Ewropa, kif ukoll l-identità u l-valuri tagħha. Dawn huma l-ommijiet u l-missirijiet fundaturi tagħna.
9: Amalia Maria Mercuri twildet f'Ateni fl-1920. Wara li studjat id-drama, ma damiċ ma saret attriċi ewlenija tat-teatru. Ir-rwol li għamilha popolari kien dak fid-dram A Streetcar Named Desire fl-1949 u ftit wara rebħet il-premju Marika Kotopuli għall-aħjar prestazzjoni femminili. L-ewwel film tagħha, Stella, dirett minn Mihalis Kakoyannis, kiseb ħafna tifħir f'Kann fl-1956. Kien propju hawn fejn iltaqat mal-produttur tal-film Amerikan Jules Dessin, li eventualment sar ir-raġel u l-kollaboratur tagħha. Fl-1960 rebħet il-premju għall-aqwa attriċi f'Kann għall-film Never on Sunday, li kien innominat għall-5 Oscars.
8: Fil-21 ta' April 1967, waqt li kienet qed tirrexta fi New York, Mercuri saret taf li grupp ta' uffiċjali tal-armata kienu ħadfu l-poter fil-Greċja u ħolqu l-ġunta Griega, magħrufa wkoll bħala r-reġim tal-Kurunnelli. Minn dakinhar ħadet kull opportunità fuq il-palk biex tikkundanna l-ġunta u kienet tirrepeti slogan tagħha id-demokrazija se tirbaħ. Matul il-ħakma ta' 7 snin tar-reġim, għamlet kampanja madwar id-dinja fejn appellata r-ritorn ta' demokrazija. Il-Kurunnelli ħadula ċittadinanza Griega. Biż din kienet mossa li jekk xejn saħħet id-determinazzjoni tagħha.
9: Lejl wieħed fl-erba ta' filgħodu sejħuli mid-Daily Mail u qaluli ħadulek iċ-ċittadinanza. Kont l-ewwel persuna li għamlula hekk. Nofsni rieqda u bilkemm naf nitkellem l-Ingliż u Eġipt. Jien twelid Griega u twieled faxxist u se jmut faxxist. Jien twelid Griega u se mmut Griega.
8: Minkejja t-teddit u anke l-attentat taqtil, l-ispirtu tagħha qatt ma batta. Kompliet il-ġieda tagħha permezz ta' diskorsi, kunċerti u intervisti sakemm reġġiet stabbilita d-demokrazija fl-1974. Lura fil-Greċja, Mercuri għenet biex jitwaqqa fil-Partit Soċjalista Panelleniku, jew PASOK, u ġiet eletta fil-Parlament fl-1977. Meta dan il-partit rebaħ l-elezzjonijiet tal-1981, Mercuri saret Ministru tal-Kultura. Kienet l-ewwel mara li okkupat din il-kariga u l-aktar ministru tal-kultura li dam iservi fil-kariga fl-istorja tal-Greċja. Bħala ministru, Mercuri bidlet il-ħajja kulturali, introduċiet l-aċċess ħieles għall-mużewijiet għaċ-ċittadini, ippromwoviet l-edukazzjoni permezz tal-patrimonju u nediet proġetti kbar bħall-Mużew tal-Kultura Biżantina f'Tessalonika. Nediet ukoll il-kampanja famuża biex jiġi rritornat l-irħam tal-Partenon.
10: Adagio Shakespeare min to England, St. Paul's Cathedral.
9: Xi jfisser Shakespeare għall-Ingilterra? Il-Katedral ta' San Paul. Xi jfisser it-Taj Mahal għall-Indja? Xi jfissru għall-Italja l-pitturi tal-Kappella Sistina? L-irħam tal-Partenon huwa s-sens ta' gburija tagħna, huwa l-identità tagħna, huwa r-rabta tal-lum mal-eċċellenza Griega, huwa kreazzjoni sinonima mal-kunċetti tagħna ta' demokrazija u libertà.
10: Synonymous with our concepts of democracy and freedom.
8: Waħda mill-akbar kisbiet tagħha fil-livell tal-Unjoni Ewropea kienet it-twaqqif tal-inizjattiva tal-Kapitali Ewropej tal-Kultura. Ateni saret l-ewwel kapitali Ewropea tal-kultura fl-1985, wara li Merkuri ippersuadiet lill-Ministri tal-Kultura tal-Unjoni Ewropea biex jiżguraw li l-kultura issir ċentrali għall-identità tal-Unjoni Ewropea. Ippromovit ukoll rabtiet kulturali mal-Ewropa tal-Vant, anke qabel il-waqgħa tal-Purtiera tal-Ħadid. Fil-bidu ta' snin 90, Merkuri reġa' taqdet ir-reċtar mal-politika. Meta fl-1993 il-Partit Soċjalista Panelleniku irritorna fil-poter, imma rret lura għar-rwol tagħha bħala Ministru tal-Kultura fejn iffukat b'mod speċjali fuq ir-rabta bejn il-kultura u l-edukazzjoni.
9: Melina Merkuri mietet fl-1994 fi New York. Il-funeral tagħha li sar bl-unuri ta' Prim Ministru wara l-imħabba profonda tal-poplu Grieg lejha. Illum il-viżjoni tagħha għadha ħajja permezz tal-Fondazzjoni Melina Merkuri li tippromovi l-kultura Griega madwar id-dinja. Mill-2007 il hawn il-Fondazzjoni tat il-Premju tat-Teatru Melina Merkuri lill-attriċi żagħżugħa waħda kull sena, flimkien mal-labra emblematika ta' Melina li għaddiet minn rebbieħa l-oħra u żammet l-ispirtu tagħha ħaj fuq il-palk. Għal Melina Merkuri qatt ma kienu importanti t-titli jew il-premjijiet, għalija kienet aktar importanti l-imħabba tagħha lejn il-Greċja u l-imħabba li rċivit lura mingħand il-poplu. Il-vuċi u l-viżjoni tagħha għadhom jispiraw lill-bosta ġenerazzjonijiet sal-lum. Dan il-podcast huwa miġju plilek mill-Parlament Ewropew.
11: Az Európai Uniós jogszabályoknak számos típusa létezik. Vannak köztük jogilag kötelező és nem kötelező erejűek, valamennyi tagállamra vagy csak néhányra vonatkozók. Ebben az adásunkban az uniós jogszabályok egy sajátos típusával, az irányelvekkel foglalkozunk.
12: Az irányelveket az uniós intézmények fogadják el, a bennük foglalt elvárásokat az uniós tagállamoknak címezik. A rendeletekkel és a határozatokkal ellentétben nem olyan rendelkezéseket tartalmaznak, amelyeket közvetlenül kell alkalmazniuk a tagállamoknak, csupán a kötelezően megvalósítandó közös célokat rögzítik. Ezzel az unió egészében összehangolják a szabályozást. A tagállamok saját hatáskörben maguk döntik el, hogy a kitűzött célokat azután milyen formában és eszközökkel érik el.
11: Az irányelvek az úgynevezett másodlagos joganyag részét képezik. A másodlagos joganyag azoknak a jogi aktusoknak az összessége, amelyeket az uniós alapszerződések, azaz az elsődleges jog alapján fogad el az Európai Unió. Az uniós alapszerződésekkel sorozatunk egy másik epizódjában foglalkozunk részletesebben.
12: De térjünk vissza az irányelvekhez, és nézzünk meg egy konkrét példát, az egyszer használatos műanyagokról szóló irányelvet. Az unió csökkenteni kívánja a műanyag hulladék mennyiségét és a műanyag szennyezést, ezért ezzel az irányelvvel kívánja mérsékelni az egyszer használatos műanyag termékek környezeti hatását. Ehhez az uniós országoknak el kell érniük, hogy területükön alig vagy egyáltalán ne forgalmazzanak és használjanak olyan eldobható termékeket, például műanyag tányérokat, szívószálakat és poharakat, amelyek más környezetbarát termékekkel helyettesíthetők.
11: A 2019. júniusában kihirdetett irányelv 2021. júliusa óta van hatályban, de a cél megvalósítása időbe telt. Először is az irányelv tartalmát át kellett emelni a nemzeti jogba. Aztán a vállalkozásoknak időt kellett hagyni arra, hogy kifuttassák az ilyen termékekből meglévő készleteiket, és fenntartható alternatívákra álljanak át. Végül pedig nekünk, polgároknak kellett változtatnunk fogyasztói szokásainkon. Ám mindez nem volt hiába. Manapság már alig látni például műanyag szívószálat, mert nagyrészt üvegből vagy papírból készülnek.
12: Egy irányelv születése több szakaszból áll. Először is az Európai Bizottság javaslatot készít és terjeszt elő, amelyet az Európai Parlament és az Európai Unió tanácsa megvizsgál és adott esetben módosít. Az Európai Parlament tehát az irányelveknek mind a kidolgozásában, mind az elfogadásában részt vesz. Utolsó lépésként az irányelvet az uniós tagállamok beemelik saját nemzeti jogukba. Ez utóbbi folyamatot nevezzük átültetésnek. Hogyan történik ez a gyakorlatban?
11: A tagállamok nemzeti hatóságai határozzák meg, hogy az irányelvet milyen módon és eszközökkel ültetik át az ország jogrendjébe. Ezt általában az irányelv elfogadásától számított 2 éven belül kell megtenniük, de az időkeret szükség esetén meghosszabbítható, ha az uniós piacnak és a tagállamoknak több időre lenne szükségük az új szabályok bevezetéséhez.
12: Egy irányelv hatásossága attól függ, hogy a teljesítéséhez hozott nemzeti intézkedések mennyire eredményesen valósítják meg a benne foglalt célkitűzéseket. Az Európai Bizottság feladata, hogy ezt ellenőrizze, ezért a nemzeti hatóságoktól rendre bekéri az általuk elfogadott intézkedések szövegét.
11: Az irányelvek általában minimum követelményeket határoznak meg, de a tagállamok megállapíthatnak ezeknél szigorúbb normákat is. Sőt, előfordul, hogy egy ország jogrendje már eleve szigorúbb követelményeket ír elő egy adott területen. Egy dolgot viszont nem tehetnek meg a tagországok. Azt, hogy az irányelvben foglaltaknál megengedőbb szabályokat állapítanak meg, hiszen ez esetben a területükön nem valósulnának meg az irányelv célkitűzései. Ha egy tagállam egy irányelvet nem, vagy nem megfelelően ültet át, a bizottságnak jogában áll kötelezettségszegési eljárást indítani ellene. Amennyiben a tagállam ennek ellenére sem pótolja mulasztását, a bizottság az ügyet az Európai Unió bírósága elé terjesztheti. Bizonyos esetekben a bizottság kérheti a bíróságot, hogy szabjon ki pénzügyi szankciókat az érintett tagállam ellen.
12: A büntetés összegének a mulasztással arányosnak és visszatartó erejűnek kell lennie. Tehát elég magasnak kell lennie ahhoz, hogy a tagállamnak érdekében álljon eleget tenni a követelésnek, azaz magasabbnak kell lennie annál az összegnél, amelyet a tagállam az irányelv be nem tartásával nyer, és elég magasnak ahhoz is, hogy a tagállamnak ne álljon érdekében egy újabb mulasztás. A büntetés mértékének megállapításakor az adott ország fizetőképességét is figyelembe veszik. Senkinek sem érdeke ugyanis, hogy egy tagállam pénzügyileg emiatt komoly bajba kerüljön. Épp ellenkezőleg, a kötelezettségszegési eljárás fő célja az, hogy az uniós jog az összes tagállamban egyaránt érvényesüljön, hiszen végső soron ez szolgálja az emberek érdekét.

0: social rights, employment and non-discrimination. It also aimed to create an area of freedom, security and justice, leading to closer cooperation between EU countries in areas such as asylum, immigration and judicial matters. Furthermore, the treaty also strengthened the common foreign and security policy by creating the role of the EU's chief diplomat. This position is also known as the High Representative for Foreign Affairs, and its introduction has enhanced the EU's ability to act cohesively on the international stage. Additionally, the Amsterdam Treaty reformed the institutions to improve their efficiency, and it extended the co-decision procedure and increased the powers of the European Parliament.
1: The Nice Treaty was signed on the 26th of February 2001 and came into force 2 years later. It was primarily focused on preparing the EU for its largest enlargement to date, with the accession of 10 new countries in 2004. It adjusted the voting weights in the Council, changed the composition of the European Commission, and extended the use of qualified majority voting. These changes were essential to ensure that the EU's decision-making processes remained efficient and effective with a larger number of member countries.
0: The Maastricht Treaty and the Amsterdam and Nice Treaties that went on to update it were crucial steps in the European integration process. The Maastricht Treaty laid the foundation for the EU as we know it today by introducing significant political, economic and social changes. The Amsterdam and Nice Treaties built upon this foundation, addressing institutional issues and preparing the EU for expansion. These treaties reflect the dynamic and evolving nature of the European Union, and they demonstrate its ability to adapt and reform in response to new challenges and opportunities. As the EU continues to grow and change, these foundational treaties remain cornerstones of its structure and governance.
1: You can listen to more podcasts on Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
2: Que grau de poder evoca a palavra Parlamento? Para alguns, o primeiro Parlamento que lhes vem à cabeça é o Parlamento Europeu. Para outros, será o Parlamento Nacional. Também há quem fique um pouco confuso e não consiga distinguir muito bem entre os dois. Não se preocupe, vamos dar-lhe algumas informações para que possa compreender o assunto de forma mais clara. O Tratado de Lisboa, redigido em 2007, descreve pela primeira vez o papel dos Parlamentos Nacionais na União Europeia. E é mais relevante do que se possa pensar. Os Parlamentos Nacionais podem, por exemplo, examinar os projetos de legislação da UE para verificar se respeitam o princípio da subsidiariedade. Este princípio exclui a intervenção da União sempre que uma matéria possa ser eficazmente regulamentada pelos Estados-membros a nível central, regional ou local. O objetivo é permanecer o mais próximo possível dos cidadãos. O Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais trabalham em conjunto para organizar e promover uma cooperação interparlamentar eficaz e regular na UE. Esta cooperação assume variadíssimas formas. Todos os anos, os presidentes de cada Parlamento Nacional e do Parlamento Europeu reúnem-se para debater. A Conferência dos Presidentes do Parlamento Europeu é a autoridade responsável pelas questões relativas às relações com os Parlamentos Nacionais. Recorde-se que a Conferência dos Presidentes é composta pelo Presidente do Parlamento e pelos Presidentes dos grupos políticos. Um representante dos deputados não inscritos também tem assento na Conferência dos Presidentes, mas sem direito de voto. Mas esta não é a única conferência que importa. Os membros das comissões especializadas em assuntos europeus dos Parlamentos Nacionais e do Parlamento Europeu reúnem-se regularmente na Conferência dos Órgãos Especializados em Assuntos da União, a COSAC. O objetivo da COSAC é reunir deputados dos Estados-membros para debater temas europeus da atualidade e questões relacionadas com o papel dos Parlamentos Nacionais na União Europeia. A COSAC pode adotar conclusões e pareceres, mas estes não são vinculativos para os Parlamentos Nacionais. A COSAC reúne-se duas vezes por ano, Os Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu participam nestas reuniões com uma delegação de, no máximo, 6 deputados. Além disso, os parlamentos dos países candidatos à adesão à União Europeia e outros parlamentos nacionais europeus podem participar como observadores. É o caso, nomeadamente, do Parlamento Ucraniano, o Verkhovna Rada. O Parlamento Europeu dispõe ainda de uma direção das relações com os Parlamentos Nacionais, que funciona como centro de informação e fornece dados sobre os Parlamentos Nacionais ao Parlamento Europeu. Esta direção representa também o Parlamento Europeu nas redes administrativas de cooperação interparlamentar. Gere igualmente as relações com os funcionários que representam os Parlamentos Nacionais em Bruxelas e mantém relações estreitas com as respectivas administrações. Além disso, a Direção das Relações com os Parlamentos Nacionais publica um relatório anual sobre as relações entre o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais da União. Este relatório apresenta uma panorâmica de todas as atividades interparlamentares e dos desenvolvimentos na cooperação entre os diferentes parlamentos dos Estados-membros. Por último, o Parlamento Europeu apoia ativamente duas grandes redes que facilitam a cooperação entre os vários parlamentos. A primeira é a IPEX, Intercâmbio Interparlamentar de Informação sobre a União Europeia. Esta rede inclui uma plataforma para o intercâmbio de informações e documentos sobre a UE entre os parlamentos nacionais e o Parlamento Europeu. O Centro de Investigação e Documentação Parlamentares, CEIDP, serve de canal para a transmissão de pedidos de informação quando um parlamento pretende saber mais sobre as práticas e políticas de outros países europeus. Como pode ver, o Parlamento Europeu trabalha em estreita colaboração com os parlamentos nacionais dos Estados-membros. Esta transmissão foi-lhe apresentada pelo Parlamento Europeu. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl.
3: Dans l'Union européenne, le secteur agricole emploie beaucoup de travailleurs migrants. Le recours à cette main-d'œuvre est économiquement intéressant. Il permet aux producteurs de limiter les coûts et il crée des emplois saisonniers de qualité. Mais la médaille a son revers. À cause de cette pratique, certaines des personnes les plus vulnérables d'Europe sont exploitées et abusées. Vous écoutez le programme Mettre la barre plus haut, mieux légiférer. Et cet épisode porte sur les travailleuses migrantes dans l'agriculture européenne et sur la nécessité d'avoir une approche fondée sur les droits de l'homme et sur l'égalité entre les genres. Une combinaison de différents facteurs rend les migrants particulièrement vulnérables à l'exploitation. Leur situation juridique ou économique les oblige souvent à accepter sans protester que leurs droits soient bafoués. Certains ont une famille à nourrir, d'autres ne peuvent se permettre de quitter leur emploi car ils perdraient le droit de demeurer dans le pays. Des employeurs en profitent pour leur imposer des conditions de travail illégales ou abusives. La libre circulation des travailleurs européens est un droit fondamental et implique l'abolition de toute discrimination en ce qui concerne les conditions de travail. Cependant, une étude commandée par le Parlement européen sur les conditions de travail dans les fermes italiennes et espagnoles révèle que posséder un passeport européen ne protège pas contre l'exploitation dans le secteur agricole. Selon cette étude, certains des travailleurs migrants les plus vulnérables sont des femmes et proviennent d'États membres de l'Est de l'Europe, notamment de Roumanie. Et même si les femmes ne représentent qu'une minorité des travailleurs agricoles migrants, elles sont plus exposées à des dynamiques d'exploitation particulières liées à leur genre. L'étude du Parlement européen décrit le chantage sexuel exercé par des agriculteurs à l'encontre de leurs employées roumaines. Les mères de famille sont particulièrement vulnérables, car les exploiteurs n'hésitent pas à utiliser leurs enfants comme moyen de pression. Les travailleuses migrantes souffrent aussi du manque de logements adaptés en zone rurale, ce qui les rend encore plus vulnérables. Les campements temporaires où sont logés les travailleurs migrants se transforment pour certaines femmes en lieu d'exploitation sexuelle. Comment mettre fin à cette situation ? Pour le Parlement européen, les autorités doivent unir leurs efforts pour changer ce modèle économique fondé sur la vulnérabilité des travailleurs et privilégier une approche fondée sur l'impératif d'égalité entre les femmes et les hommes et sur les droits de l'homme. La marche à suivre est la suivante. D'abord, recueillir des données sur l'exploitation des femmes migrantes dans le secteur agricole. Ensuite, prendre des mesures pour améliorer les conditions de logement et l'accès à la justice. Enfin, assurer la transparence et réaliser des inspections sur les lieux de travail. Dans le contexte de la pandémie, le Parlement européen a adopté une résolution sur la protection des travailleurs saisonniers. Il a également invité la Commission à proposer des solutions à long terme pour lutter contre les pratiques abusives et protéger les victimes. La Commission a répondu à cette demande en publiant de nouvelles orientations concernant la protection des travailleurs saisonniers et a déclaré qu'elle prendrait des mesures supplémentaires. Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de son think tank.
4: Il premio Daphne Caruana Galizia 2024 per il giornalismo è stato assegnato a Lost in Europe, progetto di giornalismo transfrontaliero senza scopo di lucro, per la sua inchiesta sulla scomparsa di oltre 51.000 minori stranieri non accompagnati in Europa.
5: Libertà d'expression.
6: Freie Meinungsäußerung.
7: Libertà d'espressione.
8: Libertà d'espressione.
9: Di la verità anche se la tua voce trema.
10: Daphne Caruana Galizia.
4: Secondo i dati raccolti da Lost in Europe, tra il 2021 e il 2023 oltre 51.000 minori stranieri non accompagnati sarebbero scomparsi dopo essere arrivati in Europa. Nel corso dell'inchiesta condotta da media con sedi in Germania, Italia, Grecia, Paesi Bassi, Belgio, Irlanda e Regno Unito, sono emerse lacune nella segnalazione e nella raccolta dei dati. Lost in Europe ha portato alla luce una realtà sconcertante. Dal 2021 sono scomparsi in media quasi 47 minori al giorno. I dati raccolti in 31 paesi europei, tra cui Austria, Germania e Italia, mostrano che all'appello mancano decine di migliaia di bambini. Si teme che molti di questi siano caduti vittima della tratta di esseri umani o della schiavitù moderna. Nel ricevere il premio Gacy Van Heuren, cofondatrice di Lost in Europe, ha detto: gli Stati membri dell'Unione Europea sono responsabili di questi bambini, eppure i bambini scompaiono e non sappiamo nemmeno quanti di loro sono scomparsi. I bambini che viaggiano da soli in Europa sono una responsabilità nazionale, sono sotto la custodia del paese in cui si trovano. È accettabile che un bambino scompaia sotto la vostra tutela? Non è la prima volta che il progetto Lost in Europe si occupa della questione. Nel 2021 aveva già denunciato che tra il 2018 e il 2020 erano scomparsi oltre 18.000 minori stranieri. Sulla base di quei primi dati, i giornalisti di Lost in Europe hanno condotto ricerche più approfondite, ponendo nuovamente l'accento su una crisi che ha assunto proporzioni sempre maggiori. Indagini come questa ci ricordano chiaramente come il giornalismo abbia il potere di esporre verità scomode e pretendere giustizia. I partner editoriali che hanno collaborato al progetto sono tra gli altri ANSA e Il Fatto Quotidiano in Italia, la CNN nel Regno Unito, Zeit Online in Germania e The Journal in Irlanda. Ogni anno, in occasione dell'anniversario dell'assassinio di Daphne Caruana Galizia, il Parlamento europeo assegna questo premio in suo onore. Durante la cerimonia di consegna del premio, la Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha dichiarato: questa è la quarta edizione del premio Daphne Caruana Galizia per il giornalismo. È il promemoria dell'impegno del Parlamento per la libertà, l'indipendenza e il pluralismo dei media come pilastri fondamentali della democrazia. È per tutti i giornalisti che rischiano quotidianamente la vita e il proprio sostentamento per scoprire la verità, indipendentemente da dove essa si trovi o da chi possa turbare. Per tutti i giornalisti uccisi e per quelli la cui vita è minacciata durante il loro lavoro. Istituito nel 2019 e aperto a tutti i giornalisti dell'Unione Europea, il premio dell'importo di 20.000 euro è un riconoscimento del ruolo inestimabile che il giornalismo svolge nella difesa dei valori europei, della democrazia e dei diritti umani. Daphne Caruana Galizia, giornalista, blogger e attivista anticorruzione maltese, è stata assassinata nel 2017. La reporter stava indagando sul riciclaggio di denaro, sui legami tra l'industria del gioco d'azzardo online e la criminalità organizzata, e sul programma di cittadinanza in cambio di investimenti a Malta. A metà ottobre 2017 venne uccisa vicino a casa sua da una bomba piazzata sotto il sedile della sua auto. Questo podcast vi è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo. Altri podcast sono disponibili sul nostro sito.
5: Jedes Jahr am 8. März wird auf der ganzen Welt der Weltfrauentag gefeiert, der oft auch Internationaler Frauentag genannt wird. Was die Frauenrechte angeht, haben wir einen langen und nicht selten steinigen Weg hinter uns. Am 8. März blicken wir darauf zurück. Wir erinnern uns daran, welche Hürden wir gemeistert haben und freuen uns über alles, was wir schon erreicht haben. Angefangen hat alles vor mehr als 100 Jahren mit der Arbeiterbewegung des frühen 20. Jahrhunderts, die Veränderungen forderte. Und das tat sie vor allem in Europa. In dieser Folge der Reihe Geschichte und Geschehnisse geht es um die Ereignisse, die beim Kampf für die Gleichstellung von Frauen und Männern wegweisend waren.
6: Der Weltfrauentag entstand, wie erwähnt, im Zuge der Arbeiterbewegung des frühen 20. Jahrhunderts. Angestoßen wurde das Ganze von streikenden Textilarbeiterinnen in den USA. Sie forderten bessere Bezahlung, kürzere Arbeitstage und das Frauenwahlrecht. So gab es 1908 einen Protestmarsch von 15.000 Aktivistinnen durch New York. Ein Jahr später wurde schließlich zum ersten Mal ein inoffizieller nationaler Frauentag in den USA ausgerichtet. Richtig Form nahm der Frauentag allerdings erst in Europa an.
5: Bei der Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz, die 1910 in Kopenhagen stattfand, machte die deutsche Aktivistin Clara Zetkin einen mutigen Vorschlag. Sie wollte einen internationalen Frauentag, der jedes Jahr in jedem Land der Welt stattfindet. Dieser Tag sollte Frauen darin bestärken, sich über Ländergrenzen hinweg zusammenzutun und gemeinsam für ihre Interessen zu kämpfen. Etwa für das Frauenwahlrecht, für gerechte Arbeitsbedingungen und für faire Entlohnung. Clara Zetkins Vorschlag wurde sofort angenommen.
6: Ein Jahr später, 1911, wurde in mehreren europäischen Ländern zum ersten Mal offiziell der Weltfrauentag begangen. Unter anderem in Dänemark, Deutschland, Österreich und der Schweiz. An diesem Tag gingen mehr als 1 Million Frauen und Männer auf die Straße. Sie protestierten gemeinsam für das Frauenwahlrecht und die Rechte von Arbeitnehmerinnen.
5: Im Jahr 1917 fanden die Proteste dann ihren Höhepunkt. Am 8. März streikten in St. Petersburg, das damals Petrograd hieß, Tausende Arbeiterinnen und gingen mit der einfachen Forderung nach Brot und Frieden auf die Straße. Sie alle protestierten gegen Krieg, Hunger und politische Unterdrückung.
6: Die russischen Arbeiterinnen lösten das aus, was heute als Februarrevolution bekannt ist. Februar deshalb, weil der 8. März nach dem damals in Russland geltenden julianischen Kalender der 23. Februar war. Noch im selben Jahr erhielten die Frauen in Russland das Wahlrecht. Seitdem gilt der 8. März als Weltfrauentag. Von den Vereinten Nationen offiziell anerkannt wurde der Tag allerdings erst 1977.
5: Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Forderung nach Gleichberechtigung ein wichtiger Teil des neuen Europas. Bereits 1957 wurde in den römischen Verträgen, dem Gründungsdokument der EU, festgelegt, dass Frauen und Männer für gleiche oder gleichwertige Arbeit auch gleich bezahlt werden sollen. Sie sehen, die Geschlechtergleichstellung war von Anfang an ein wichtiges Thema. Im Laufe der Zeit hat die EU zahlreiche Strategien und Maßnahmen in diesem Bereich auf den Weg gebracht. Etwa für mehr Gleichstellung in der Arbeitswelt und für Elternzeit, aber auch, um gegen geschlechtsbezogene Gewalt vorzugehen.
6: Mit Blick auf Frauenrechte hat sich also schon viel getan. Es gibt aber noch so einige Baustellen. Zum Beispiel besteht nach wie vor ein Lohngefälle zwischen Frauen und Männern. Außerdem gibt es immer noch weniger weibliche Führungskräfte als männliche. Und auch Gewalt gegen Frauen bleibt ein großes Problem.
5: Die Gleichbehandlung von Frauen und Männern in der Gesellschaft liegt dem Europäischen Parlament sehr am Herzen. So war es in den letzten Jahren ganz vorn mit dabei, als es darum ging, den Aktionsplan für die Gleichstellung der Geschlechter auszuarbeiten. 2023 konnte ein wichtiger Meilenstein erreicht werden. Die EU nahm verbindliche Vorschriften zur Lohntransparenz an. Zum ersten Mal mussten Unternehmen offenlegen, ob Männer und Frauen für die gleiche Arbeit auch gleich bezahlt werden.
6: Das Parlament ist auch Vorreiter beim Kampf gegen geschlechtsbezogene Gewalt. Jahrelang forderten die Abgeordneten den Beitritt der EU zum Übereinkommen von Istanbul, einem wegweisenden Vertrag mit dem Ziel, der Gewalt gegen Frauen und der häuslichen Gewalt ein Ende zu setzen. Am 1. Juni 2023 trat die EU dem Übereinkommen endlich bei. Zwar hatten es mehrere Einzelstaaten der EU noch nicht ratifiziert, doch das Übereinkommen trat trotzdem am 1. Oktober 2023 EU-weit in Kraft. Auch 2024 gab es Grund zum Feiern. Das Parlament verabschiedete die allererste EU-Vorschrift, die sich gezielt gegen häusliche Gewalt und Gewalt gegen Frauen richtet. Damit kam man dem Schutz der Frauenrechte ein großes Stück näher.
5: Und vor kurzem, im November 2025, legte das Parlament der Kommission eine klare Forderung vor. Es sei höchste Zeit für einen neuen, ambitionierten Plan für die Geschlechtergleichstellung für die Jahre 2026 bis 2030. Die EU, so das Parlament, müsse härter gegen geschlechtsspezifische Gewalt durchgreifen. Sie müsse dafür sorgen, dass Frauen besseren Zugang zur Gesundheitsversorgung bekommen und dass deutliche Fortschritte bei der Beseitigung des Lohngefälles erzielt werden. Außerdem drängen die Abgeordneten darauf, dass die Frauenrechte geschützt werden müssen, besonders angesichts der Rückschritte in puncto Gleichberechtigung in manchen Ländern.
6: Was dem Europäischen Parlament ebenso wichtig ist, ist der Frauenanteil in der Politik. Nach der ersten Direktwahl im Jahr 1979 bekam das Parlament mit Simone Veil erstmals eine Präsidentin. Doch nur 16% der Abgeordneten waren damals Frauen. Heute sind es knapp 40%. Auf der ganzen Welt gibt es nur sehr wenige Parlamente, in denen das Verhältnis zwischen Frauen und Männern ungefähr gleich ist. Und das Europäische Parlament ist eines davon. Es hat sich also schon einiges getan. Trotzdem liegt noch ein langer Weg vor uns. Das Parlament hält jedes Jahr um den 8. März herum Debatten und Veranstaltungen zu dem Thema ab und zeigt damit, dass es sich nach wie vor für die Gleichstellung von Frauen und Männern stark macht.
5: Der 8. März ist nicht einfach nur ein Datum. Der Weltfrauentag ist ein Aufruf zum Handeln. Ein Aufruf an uns alle, denn was die Gleichstellung von Frauen und Männern angeht, sind wir noch lange nicht am Ziel. Seit mehr als einem Jahrhundert kämpfen Frauen für ihre Rechte. Und der Kampf ist noch nicht zu Ende. Die EU spielt dabei eine zentrale Rolle. Denn Fortschritt passiert nicht einfach so. Für Fortschritt muss man etwas tun.
6: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament.
7: Az Európai Parlament hallatán legtöbbször a plenáris ülésteremben szavazó képviselők jelennek meg lelki szemeink előtt. Ami azt illeti, ilyen szavazásra havonta csak egyszer a plenáris ülésnapokon kerül sor. De vajon mi történik ilyenkor a parlamentben? Hogyan zajlanak a plenáris ülések? Az európai parlamenti képviselők augusztus kivételével minden hónapban 4 napot Strasbourgban üléseznek. Ilyenkor a parlament teljes képviselőtestülete jelen van, ezért nevezzük plenárisnak ezeket az üléseket. Minden plenáris ülésnap előre meghatározott programot, azaz napirendet követ. A teljes testület ezen felül időnként Brüsszelben is összeül. Azok a jogalkotási javaslatok és kérdések kerülnek terítékre a plenáris üléseken, amelyeket évközben a különböző szakbizottságokon és képviselőcsoportokon belül tárgyalnak, illetve vetnek fel a képviselők. A parlamenti plenáris vita az uniós jogalkotás egyik legfontosabb állomása. Ilyenkor arra is alkalom nyílik, hogy a képviselőtestület megismertesse álláspontját az Európai Bizottsággal és a Tanáccsal. A kérdések órájában akár kérdéseket is intézhetnek a társintézmények tisztviselőihez. plenáris ülésnapokon a képviselők az általuk fontosnak tartott bármely témában állásfoglalást adhatnak ki. Akár jogalkotási javaslat kidolgozására is felkérhetik az Európai Bizottságot, ha valamely terület szabályozásának szükségét érzik. Sokszor fogadnak emellett vezető tisztségviselőket és prominens személyiségeket, például államfőket, valamint különböző ügyekért küzdő aktivistákat és visszaéléseket bejelentő polgárokat, hogy meghallgassák véleményüket. A plenáris üléseken ugyanakkor elsősorban a vitáé és a szavazásé a főszerep. A jogalkotási eljárás tárgyától és típusától függően különböző jellegű szövegek kerülnek a képviselők elé. Példaként említhetjük az Európai Bizottsági jogszabályjavaslatokról készülő parlamenti jelentéseket. A szavazást általában plenáris vita előzi meg. A felszólalási idő korlátokhoz kötött, attól függ, hányan jelezték előzetesen, hogy egy adott témához hozzá kívánnak szólni. A vita a felszólalók számára való tekintettel el is húzódhat. A szavazás ehhez képest már nem ennyire időigényes, hamar lezajlik. A szabályok szerint a képviselőknek joguk van saját anyanyelvüket használni a parlamentben. Szinkrontolmácsok gondoskodnak arról, hogy felszólalásaikat az Európai Unió más hivatalos nyelvein beszélők is megértsék. A vita után kezdődhet a szavazás. A példánkhoz visszatérve, a képviselők módosításokat indítványozhatnak a parlamenti jelentések tartalmával kapcsolatban. Kihúzhatnak belőlük, átfogalmazhatnak, vagy épp átemelhetnek máshonnan teljes részeket, és ki is egészíthetik őket. Mielőtt a módosított jelentés egészét elfogadnák, az egyes módosításokról külön-külön is szavaznak. Sokszor egymás után több száz módosítás sorsáról kell dönteniük, mégpedig igen feszes tempóban. Kevesen tudják, hogy a képviselők leginkább kézfelemeléssel szavaznak. Az üléseket levezető elnök állapítja meg az eredményt. Nem hibázhat, ha a legkisebb kétely merül fel benne, elektronikus szavazást kérhet a pontosításhoz. A plenáris üléseken egy javaslat vagy módosítás elfogadásához általában abszolút többségre van szükség, azaz az összes leadott szavazat több mint felével meg kell támogatni. Akkor érvényes a szavazás, ha a testület határozatképes. Ehhez a képviselők legalább egyharmadának jelen kell lennie. Ha az elnök úgy ítéli meg, hogy nem teljesül ez a feltétel, a szavazást elnapolhatja és átteheti a következő plenáris ülésre. A szavazás végeztével az egyes képviselők ismét felszólalhatnak, hogy megindokolják saját választásukat vagy képviselőcsoportjuk döntését. Ekkor a bizottsági tisztviselők is elmondhatják véleményüket a szavazás kimeneteléről és levonhatják következtetéseiket. A plenáris ülések programja annyira változatos, hogy egyetlen podcastban nem is tudunk mindenre kitérni. A parlament például saját éves munkarendjéről is testületileg dönt. Ülésnaptárában azt is meghatározza, hogy mely heteken egyeztessenek a parlamenti szakbizottságok és képviselőcsoportok. Örvendetes fejlemény, hogy ma már minden vitát élőben lehet követni az Európai Parlament hivatalos webhelyén. A plenáris ülésnapok alatt persze személyesen is el lehet látogatni az ülésterembe. Az érdeklődők a karzatról belehallgathatnak a vitákba. Nincs is jobb módja annak, hogy bepillantsunk a képviselők munkájába, és működés közben lássuk a demokráciát. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
8: Attirċevejt messaġġ li jgħid li kelli xrajt mis-supermarket qed jissejjaħ lura u konfondejt x'għandek tagħmel. Taf kif iżżomm li kelli sikur wara diżastru jew emerġenza? Għad ftaħt il-friża u realizzajt li kien inqata' d-dawl u li kell kollu li kellek fil-friża ma baqax ifriżat? Ġejt f'dubju jekk għadekx tista' tieklu? Dawn l-eżempji kollha huma dwar is-sikurezza ta' dikel li għandha dan li tiggarantixxi livell għoli ta' protezzjoni għas-saħħa u l-ħajja tal-bniedem. Din tkopri diversi aspetti bħall-iġene ta' dikel, it-tikkettar, l-imballaġġ u traċċabilità tal-prodotti. Kull sena 600 miljun persuna fid-dinja jimirdu b'200 tip differenti ta' mard li jista' jiġi trażmess mill-ikel. L-Unjoni Ewropea tipprova tippreviene dan il-Mart billi tagħmel mill-aħjar li tista' biex ikollha uħud mill-ogħla standards ta' sikurezza tal-ikel fid-dinja. F'dan il-podcast se nsiru nafu aktar dwar x'tagħmel l-Unjoni Ewropea biex tiżgura li l-ikel tagħna jkun sikur.
11: Is-sikurezza tal-ikel hija disċiplina bbażata fuq ix-xjenza. Din id-disċiplina tippreveni l-ikel milli jkun fih sustanzi li jistgħu jagħmlu ħsara lis-saħħitna. Hija tirreferi għal prattiki kollha li jippreservaw il-kwalità tal-ikel biex nevitaw il-kontaminazzjoni u l-mart. Il-kontaminazzjoni u l-mart jistgħu jseħħu, pereżempju, minħabba inċidenti, kontrolli inadegwati, frodi alimentari, jew avvenimenti naturali. Kull sena persuna waħda minn kull 10 madwar id-dinja timrat minħabba mart trasmess mill-ikel. Iż-żgħażagħ u l-ifqar membri ta' soċjetà huma dawk l-aktar mill-quta. Bis-saħħa ta' politiki li affettwaw diversi qosma, l-Unjoni Ewropea tipprova tiżgura li jkollna ikel sikur u nutrittiv, standards għoljin tas-saħħa tal-annimali u tal-protezzjoni tal-pjanti, u informazzjoni ċara dwar l-oriġini u l-ingredjenti fuq it-tikketti. L-għan huwa li jiġu protetti s-saħħa tal-bniedem u l-interessi tal-konsumaturi.
8: Il-politiki tal-Unjoni Ewropea dwar is-sikurezza tal-ikel żviluppaw mill-ħtieġa għal suq unifikat u b'rispons għal kriżijiet tas-saħħa pubblika. Meta twaqqfet il-Komunità Ekonomika Ewropea fl-1957, kellha l-għandi tarmonizza l-liġijiet dwar l-ikel biex tiffaċilita l-kummerċ u tiżgura kompetizzjoni ġusta. Fit-tmeninijiet u d-disajnijiet, xi nuqqasijiet regolatorji serji ħarġu fil-pubbliku bi kriżijiet bħal l-enċefalopatija spongiformi bovina, marufa aħjar bħala l-mad cow disease u l-kontaminazzjoni mid-diossini. Dan wera aktar il-ħtieġa għal miżuri ċentralizzati u stretti dwar is-sikurezza tal-ikel. Bit-tweġiba għal dan fl-2002 l-Unjoni Ewropea stabbiliet l-Awtorità Ewropea dwar is-sigurtà fl-ikel u approvat il-regolament tal-Liġi Ġenerali dwar l-ikel. Dawn l-isforzi kellhom l-għan li jipproteġu s-saħħa tal-konsumatur u jżommu l-fiduċa tal-pubbliku fil-katina tal-provvista tal-ikel.
11: F'Mejju 2020, il-Kummissjoni Ewropea preżentat l-istrateġija tagħha li ġib l-isem mill-Alqas għal Platt. Din hija qafas ta' politika li huwa l-pedament tal-Patt Ekoloġiku Ewropew. L-istrateġija mill-Alqas għal Platt għandha l-għan li tħaffef it-tranzizzjoni tagħna lejn sistema tal-ikel sostenibbli li għandu jkollha impatt ambjentali neutrali jew pożittiv. L-istrateġija tinkorpora diversi miżuri kritiċi, pereżempju tnaqqis tal-użu ta' pestiċidi, fertilizzanti u antibiotiċi kimiċi, il-promozzjoni tal-bidja organika u l-iżgurar ta' traċċabilità tal-ikel u trasparenza. B'dan il-mod din l-istrateġija tfittex u tindirizza t-tibdil fil-klima, tipproteġi l-biodiversità u t-tejjeb is-saħħa pubblika. L-istrateġija għandha wkoll l-għan li tiġġieled il-frodi alimentari u tagħmel is-sistemi tal-ikel aktar reżiljenti għal kriżijiet bħall-pandemiji u xokkijiet tal-klima. Is-sistema ta' regoli tal-Unjoni Ewropea li tkopri l-katina alimentari kollha hija kruċjali għal din l-istrateġija. Din tinvolvi regolamenti u kontrolli stretti f'kull stadju. Il-komponenti ewlenin jinkludu regolamenti dwar l-iġjene tal-ikel, l-istandards tas-saħħa u trattament ċira tal-annimali, il-kontrolli tas-saħħa tal-pjanti u rekwiżiti ta' tikkettar tal-ikel.
8: L-Awtorità Ewropea dwar is-sigurtà fl-ikel li ġiet stabbilita fl-2002 isservi bħala l-fera xjentifika tal-politika tal-Unjoni Ewropea dwar is-sigurezza tal-ikel. Ir-rwol primarju tagħha huwa li tipprovdi pariri xjentifiċi indipendenti u valutazzjonijiet tar-riskju dwar is-sikurezza tal-ikel u tal-alf. Hija tevalwa r-riskji relatati mal-katina alimentari mill-alqa sal-platt u tippubblika opinjonijiet xjentifiċi li jipprovdu informazzjoni biex fuqha jiġu mfassla l-liġijiet u l-politiki tal-Unjoni. Din l-awtorità taħdem f'kollaborazzjoni mill-qrib mal-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza tal-ikel fil-waqt li trawhem approċċ koerenti għall-valutazzjoni tar-riskju u l-komunikazzjoni madwar l-Unjoni Ewropea. Permezz tal-kumitati tiegħu bħal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, Il-Parlament Ewropew iwettaq skrutinju tal-miżuri proposti fil-waqt li jiżgura li dawn jallinjaw ruhom mal-ogħla standards ta' sikurezza u jipproteġu l-interessi tal-konsumaturi.
11: Is-sikurezza tal-ikel fl-Unjoni Ewropea tirrikjedi li dawk li jfasslu l-politika, ix-xjentisti, il-produtturi tal-ikel u l-konsumaturi kollha jaqdu r-rwol tagħhom. Billi żomm standards għolin u trawem kultura ta' sikurezza u responsabilità, l-Unjoni Ewropea qed tistabbilixxi punta riferiment globali, fil-waqt li tiżgura li l-ikel fil-pjatti tagħna jkun sikur, nutrittiv u magħmul b'mod sostenibbli.
8: Tista' tisma' aktar podcast fuq Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
12: Wasal iż-żmien li nivvutaw. Bejn is-sitta u d-disa ta' Ġunju ta' din is-sena, miljuni ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea se jgħinu fit-tiswir tal-futur tal-Unjoni Ewropea billi jivvutaw fl-elezzjonijiet Ewropej. Il-Parlament Ewropew huwa l-uniku korp tal-Unjoni Ewropea elett direttament. U l-elezzjonijiet Ewropej huma wieħed mill-akbar avvenimenti demokratiċi fid-dinja. F'din is-sensiela ta' podcasts se nispjegaw dak kollu li għandek bżonn tkun taf dwar l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li ġejjin. F'dan l-episodju se nkunu qed niddiskutu kif jitqasmu s-siġġijiet fil-Parlament.
13: Bħala l-korp li jfassal il-liġijiet tal-Unjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew jirrappreżenta l-interessi ta' miljuni ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea ta' 27 stat membru, irrispettivament mill-affiljazzjonijiet u twemmin politiċi. It-qassim ta' siġġijiet fil-Parlament Ewropew huwa xhieda tal-impenn tal-Unjoni Ewropea lejn id-demokrazija u r-rappreżentanza. Din is-sena se jiġu eletti 720 membru tal-Parlament Ewropew jew MEPs. Dan ifisser li se jkun hemm 15-il membru aktar milli hemm fil-Parlament bħalissa. Biex nifhmu aħjar kif jaħdem il-proċess demokratiku fl-Unjoni Ewropea, ejja nagħtu ħarsa aktar mill-qrib lejn il-mod kif is-siġġijiet fil-Parlament Ewropew jiġu allokati fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea.
12: Is-siġġijiet jiġu allokati permezz ta' sistema msejħa proporzjonalità digressiva li kienet implementata skont it-Trattat ta' Lisbona. Din taħdem hekk: kull pajjiż jiġi allokat ċertu numru ta' siġġijiet. Il-pajjiżi l-kbar għandhom aktar siġġijiet u pajjiżi iżgħar għandhom anqas siġġijiet. Il-membri tal-Parlament Ewropew minn pajjiżi akbar jirrappreżentaw ukoll aktar nies minn dawk minn pajjiżi iżgħar. Pereżempju, billi l-Ġermanja huwa l-pajjiż bl-akbar popolazzjoni fl-Unjoni Ewropea, għandha 96 siġġu, li fil-fatt huwa l-akbar sehem fil-Parlament. Sa dan it-tant, pajjiżi iżgħar bħal Malta, il-Lussemburgu u Ċipru għandhom biss 6 siġġijiet, li huwa wkoll lanqas numru ta' siġġijiet li pajjiż jista' jkollu. Għal daqstant, bejn wieħed u ieħor, il-Ġermanja għandha siġġu għal kull 860,000 abitant, filwaqt li Malta għandha siġġu għal kull 90,000 abitant. Dan jiżgura li l-vot ta' kull ċittadin ikollu l-istess importanza, ikun li ma jkun il-pajjiż li dak iċ-ċittadin jgħix fih. La darba jiġu eletti il-membri tal-Parlament Ewropew ippoġġu fi gruppi politiċi li huma organizzati skont l-affiljazzjoni politika u mhux skont in-nazzjonalità. Tul id-disa leġislatura, jiġifieri bejn l-2019 u l-2024, kien hemm 7 gruppi politiċi, iżda dan mhuwiex numru stabbilit. Biex jiġi ffurmat grupp politiku, dan irid ikollu 23 membru jew aktar, u mill-lanqas kwart tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jridu jkunu rappreżentati fih dan il-grupp. Wara l-elezzjonijiet Ewropej ta' Ġunju li ġej, id-distribuzzjoni tas-siġġijiet se tirrifletti x-xenarju politiku varjat tal-Ewropa. Il-Parlament Ewropew għandu wkoll rol vitali fit-tfassir tal-leġiżlazzjoni u l-politiki li jħallu impatt fuq il-ħajja ta' miljuni ta' nies madwar l-Unjoni Ewropea. Din hija biss raġuni waħda għaliex il-vot tiegħek huwa tant importanti fl-elezzjonijiet.
13: Il-vot tiegħek se jiddeċiedi liema membri tal-Parlament Ewropew se jirrappreżentawk fit-tħejjija tal-liġijiet ġodda u sej influenza u koll lażla tal-Kummissjoni Ewropea. Dawn id-deċiżjonijiet se jsawru l-ħajja tiegħek ta' kuljum u l-ħajja tan-nies madwar l-Unjoni Ewropea. Id-demokrazija mhijiex xi ħaġa li għandha titqies bħala fatta. Id-demokrazija hija xi ħaġa li rridu niksbu kollettivament u għalhekk hija wkoll responsabbilta kollettiva li kull wieħed waħda minna għandu rwol x'jaqdi fiha. Tista' tisma' aktar podcasts fuq Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
14: Konrad Adenauer é considerado uma das figuras mais influentes na preparação do caminho para uma Europa unida. Enquanto primeiro chanceler da República Federal da Alemanha, que ficaria também conhecida como Alemanha Ocidental após a Segunda Guerra Mundial, teve um impacto profundo na história alemã e europeia. A sua vida, durante o domínio do regime nazi, levou-o a compreender que uma paz duradoura só poderia ser alcançada através da unidade. Konrad Adenauer foi fundamental para a reconciliação da Alemanha e da França, transformando as duas nações de inimigos históricos em aliados e lançando as bases da integração europeia. Está a ouvir uma série de episódios especiais do nosso podcast História e Factos. Nestes episódios, vamos contar a história dos homens e das mulheres que construíram a Europa, a sua identidade e os seus valores, os nossos pais e mães fundadores.

Vannak az ismerősei között vállalkozók? Akkor bizonyára ön is tudja, néha milyen nehéz a dolguk. Az Európai Unión belül a vállalkozások 99%-a kis- és középvállalkozás. Pékségek, virágboltok, fodrászatok, könyvesboltok, hogy csak néhányat említsünk. Ők jelentik az európai gazdaság motorját. Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban azzal foglalkozunk, hogy milyen eszközökkel támogatja az Európai Unió a kis- és középvállalkozásokat. Gondolta volna, hogy az Európai Unióban az összes vállalkozás 99%-a kis- és középvállalkozás? Közel 100 millió embernek adnak munkát, és Európa bruttó hazai termékének több mint a felét ők állítják elő. Rengeteg nehézséggel kell azonban megküzdeniük, amelyek nem egyszer fennmaradásukat veszélyeztetik. Nagy vállalatokkal kell ringbe szállniuk, sokszor szinte maga alá temeti őket a hivatali papírmunka, és nehezen átlátható feltételeknek kell megfelelniük, ha más országokra is ki akarják terjeszteni tevékenységüket. És itt jön be a képbe az Európai Unió. Az uniós jogalkotók és vezetők tökéletesen tisztában vannak azzal, hogy a foglalkoztatás, az innováció és a gazdasági növekedés szempontjából a kis- és középvállalkozások egyszerűen nélkülözhetetlenek. Az Európai Unió ezért tevékenyen támogatja a vállalkozókat, akik a vállukon viszik az európai gazdaságot. Nézzük meg, hogy konkrétan milyen eszközökkel teszi mindezt. Az Európai Bizottság 2020-ban új uniós stratégiát indított útjára, azzal az alapvető szándékkal, hogy Európában vonzó üzleti környezetet teremtsen kisvállalkozások indításához, fejlesztéséhez és bővítéséhez. Nem számít a méret és a tevékenységi kör, innovatív technológiai cégek épp úgy számíthatnak uniós támogatásra,

0: mint hagyományőrző kézműves vállalkozások. Az Európai Unió segít felszámolni a működésüket akadályozó tényezőket, felkarolja a digitális technológiák alkalmazását, és megkönnyíti a fenntartható üzleti modellekre való átállást. A stratégia megvalósításához több támogatási program is indult. Ezek egyike az Enterprise Europe Network. A nemzetközi szintéren is tevékeny cég tulajdonosoknak szerencsére nem egyedül kell megküzdeniük a nehézségeikkel. Több mint 15 éve számíthatnak az Enterprise Europe Network segítségére. A világ 40-nél is több országában aktív hálózattak szervezetei a vállalkozások támogatásában különösen jártas szakértőket foglalkoztatnak, akik hasznos tanácsaikkal az üzleti fejlesztés minden szakaszában az uniós kis- és középvállalkozások rendelkezésére állnak. Felvilágosítást adnak például az uniós programokról és finanszírozásról, iránymutatással szolgálnak a megújuló energiaforrásokra épülő megoldások meghonosításához, és segítenek megragadni a kínálkozó üzleti lehetőségeket. A támogatás pontos területeiről érdemes magának a hálózatnak a webhelyén tájékozódni. Aki most fontolgatja, hogy vállalkozást indít, vagy a közelmúltban alapított céget, egy másik uniós kezdeményezésnek is minden bizonnyal hasznát láthatja. Az Erasmus Fiatal Vállalkozóknak program keretében külföldre látogathat, hogy tapasztalt kisvállalkozóktól tanuljon és együtt érleljék ki üzleti ötleteiket. Ez egy olyan helyzet, amellyel mindenki csak nyer. Mindkét fél új európai piacokra és üzleti partnerekre lelhet, új vállalatvezetési módszereket ismerhet meg. A legnagyobb haszna mégis az idestova már több mint 30 éve működő európai egységes piacnak van. A térségen belül külön formaságok nélkül szabadon lehet utazgatni, munkát vállalni, tanulni és letelepedni. Ami a vállalkozásokat illeti, nagy előnyét látják a belső piac nyújtotta jogbiztonságnak és pénzügyi szolgáltatásoknak, valamint a piacra jutási, befektetési és finanszírozási lehetőségeknek. A belső piac alapvetően ugródeszka az uniós vállalkozásoknak. A koronaválság a legékesebb bizonyíték arra, hogy milyen nagy szükség is van jól működő belső piacra a gazdaság talpon maradásához. Ezzel a témával külön is foglalkoztunk a 30 éves Európa belső határok nélküli egységes piaca című podcastunkban, amely a Spotify vagy a European Radio felületén szintén meghallgatható. A világjárvány több hiányosságot is a felszínre hozott. Kiderült például, hogy a belső piac számos területen még közel sem egységes. Ahhoz, hogy a kis- és középvállalkozások megerősödve tudjanak kilábalni a koronaválságból, az Európai Unió 1 milliárd eurót különített el az egységes piaci programon belül a 2027-ig tartó 7 éves időszakra. Az EU általában véve is többet kíván áldozni a vállalkozásokra. Az InvestEU alap révén jelentős forrásokat biztosít, ezzel további lendületet ad a beruházásoknak, támogatja az innovációt és a munkahelyteremtést. Az InvestEU pénzügyi program kifejezetten a kis- és középvállalkozások igényeire szabott finanszírozási konstrukciókat is kínál. Regionális szinten az európai strukturális és beruházási alapokat kell megemlítenünk. Azzal, hogy az Európai Unió felkarolja a kis- és középvállalkozásokat, lényegében a munkahelyteremtést támogatja. Ha ön is vállalkozó és szeretne többet megtudni a vállalkozás fejlesztéshez igénybe vehető uniós forrásokról, látogasson el a legközelebbi Europe Direct tájékoztató központba. Magyarországon a legtöbb vármegye székhelyen működik ilyen. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
1: Lux, Premio del Público al Cine Europeo 2024. La película ganadora de Lux, el Premio del Público al Cine Europeo 2024, es Sala de Profesores. Sala de Profesores, dirigida por el alemán Ilker Shatak, relata la historia de Carla, una joven profesora de instituto que se diferencia de sus compañeros por su idealismo. Una serie de robos sin resolver envenena el ambiente entre el profesorado y lleva a Carla a investigarlos.
2: ¡Achtung!